0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Cruz, sose tudod, hogy ki van vele.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: 96.4 Bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukósisakot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, és mennyit eszünk, hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is

0: információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Készül a digitalizációs stratégia. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Újabb kártevő kabóca jelent meg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
1: 2 katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online, ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep, 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Oyeke, dama, oyeke, cello, oyeke, oyeke.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, eljött a hét legszebb napja, a péntek, csapjunk is bele a következő négy órába, amivel kezdek, SM Curtis, jön a feldobott térme, kávézásra be.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ha mindent összeadunk, jóval 1 milliárd fölötti a következő dalnak az elérése a YouTube-on. A koncertfelvételt megnéztem, ami Londonba készült, hát szétszette a közönséget. Érkezik Roddy Ricch és a The Bucks. Itt a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip-Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4 BZ.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okos Tányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggésztetnek azzal, hogy mit teszünk és mennyit eszünk, hatékony megelőzéssel szűz, vagy már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztály

0: információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron

0: is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 10 hónap alatt majdnem beúzott egy 9-est a YouTube-on. Héti Dominik tényleg jó munkát végzett a beattel, na de kell hozzá egy jó rapper is, és hogy kiről van szó, érkezik Belano, dübörög a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Vízközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és biztonságos közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Lezárásra kell készülnötök a 20. kerületben Pesterzsébeten, a Vágóid utcában, amely közelesik a Veselényi utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jöhet. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow triója és a nagy sikerű Dembo. Itt a 96-i BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bíz FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Készül a digitalizációs stratégia. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Újabb kártevő kabóca jelent meg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik év végéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
1: Két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper pénteket mindenkinek. A mikrofonnál RP, megyünk tovább csemegézni, meg mézet gyűjteni. Jön Dash és a Winnie Pooh, itt a kedvenc rádiót.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes pénteket, és csak óvatosan a kilométerek során. Elpi vagyok, mondom már is az infókat mellé. Tart még a lezárás a 13. kerületben, a Petneházi utcában, amely közelesik a Lomb utcához. Ha itt van dolgotok, ez az info hasznos. Jön Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboy Cardi 4-ese és egy jó posszi track, érkezik a Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: tudatosuló hiány. A keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 964 Bass FM-en mutatom, miről van szó. I need you right now.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Több kekva megszűnt, rózsaszín motorosok érkeznek, újabb égi jelenségre lehetünk figyelmesek, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megszűnt 14 kekva, tudatta a fővárosi törvényszék. Az alaptörvény júniusban elfogadott módosítása teszi lehetővé a kekva modell egyszerű kivezetését. A célja az volt, hogy a továbbiakban már nem működhessenek különleges jogi szabályozás alapján, valamint hogy augusztus 31-ig biztosított legyen az állami vagyon kivonása a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyilvántartásokat bíróságnak törölnie. Tülekedés a nemzeti parkok vezetői pályázatán. 120 jelentkezés érkezett az igazgatóságok vezetésére. Ezeket hamarosan elbírálják, a tisztségeket november 1-én lehet betölteni. Budapesti albérletében felejtette a kábítószert egy díler. A 22 éves férfi egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban a családjával otthon töltötte, elaludt, és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. Ott hagyott egy kilónyi tiltott szert, amit a tulaj talált meg, ő egyből hívta a rendőrséget. A drogüzért elkapták, majd őrizetbe vették. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára.
2: Érdemes az eget kémlelni. A fogyóhold és a fiastyúk együttállása lesz megfigyelhető szeptember végén. A párost jövő szerdán 21 óra körül már érdemes keresni a keleti horizont felett. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Most október 11-én lesz 2 éve, hogy kidobta az előadó hölgy ezt a dalt, és már 172 millió fölött van. Alapvetően ötvözi a pop, az R&B és a reggae elemeit, és nagyon dinamikus hangzást képvisel. Jön tehát a gyönyörű Tyla és a szuper Push.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek parádés péntek reggelt, és csak óvatosan az utakon, már is mondom az infókat hozzá. Tart még a sávlezárás a 4. kerületben Újpesten, az István úton, illetőleg a Pozsonyi utcában, ha erre haladtok, ez az info hasznos. Jön Gangsta Zoli és a Kártel, és a 99-es Szuperdaluk, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a 96.4 Bészofemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Bandita, mint a biszki csempész, kúr, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Doja Cat finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott, sikeresen érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red, már is mutatom, miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Meghívást kapott a pápa hazánkba. Sokan nem kötik be magukat az autóban. Emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
6: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is

0: információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, parádés pénteket, mindenkinek dinamikus napot, hamarosan itt van a hétvége, úgyhogy egy mosolyt mindenféleképpen kérek az arcokra. Addig pedig szólunk a legjobb dalokkal, jön Azeria Dash kombója és a Drogba.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2025. június 12-e jelent meg a Meghallok Se című album egyik kiemelt dalaként a Várj Meg. Az egyik előadó Rézműves Olivér, a másik maga VZ, vagyis Varga Zsolti. A dal egy érzelmes, melankólikus hangvételű rap dal,

0: XFM. Hírek.
1: Formálódik a digitalizációs stratégia, nem kell igényelni a dízel támogatást. Újabb kabóca fertőz itthon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linc Meyer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
1: Két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online, ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Hangulatot váltunk, méghozzá egy picit önmagunkba nézünk és elmélyedünk az érzésekben. Jön Diaz Menta kombója és a méreg. Itt a Bass FM-en.

0: Bészközlekedés.
1: Szuper napot minden bészesnek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Tart még a félpályás lezárás a 20. kerületben Pesterzsébeten, a Török Flóris utcában, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók hasznos, ha ezt az infót ismerik. Érkezik BSV? Szavak nélkül. Itt a 96-én Bészakonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Nézd rá!

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
2: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Több kekvát töröltek, rózsaszín motorosok vonulnak, páratlan égi jelenséget láthatunk. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megszűnt 14 kekva, tudatta a fővárosi törvényszék. Az alaptörvény júniusban elfogadott módosítása teszi lehetővé a kekva modell egyszerű kivezetését. A célja az volt, hogy a továbbiakban már nem működhessenek különleges jogi szabályozás alapján, valamint hogy augusztus 31-ig biztosított legyen az állami vagyon kivonása a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyilvántartásra bíróságnak törölnie. Tülekedés a nemzeti parkok vezetői pályázatán. 120 jelentkezés érkezett az igazgatóságok vezetésére. Ezeket hamarosan elbírálják, a tisztségeket november 1-én lehet betölteni. Budapesti albérletében felejtette a kábítószert egy díler. A 22 éves férfi egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban a családjával otthon töltötte, elaludt, és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. Ott hagyott egy kilónyi tiltott szert, amit a tulaj talált meg, ő egyből hívta a rendőrséget. A drogüzért elkapták, majd őrizetbe vették. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében vonul majd keresztül a városon, mondta rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
4: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára.
3: Érdemes az eget kémlelni. A Fogyóhold és a Fiastyúk együttállása lesz megfigyelhető szeptember végén. A párost jövő szerdán 21 óra körül már érdemes keresni a keleti horizont felett. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

tovább, R&B mindenkinek. Nagyon szuper napot kívánok. Megyünk tovább egy nagyon komoly kis dallal. 2023. június 2-án jelent meg a világhálón a kanadai R&B Star The Weeknd, Madonna és Playboy Cardi közös világslágeléről van szó, amely egyébként meglepő módon a stílusok keveredését jelenti. Szövegileg a téma világ szorosan kapcsolódik a The Idol sorozat tematikájához, a hírnév utáni beteges vágyhoz és a celeb világ felszínességét mutatja be. Szóval érkezik a popular. Itt a 96 BSM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ma este játszik a magyar válogatott, úgyhogy aki focis, annak ott a helye, vagy a tévé előtt, vagy a lelátón. Addig megjön egy jó hazai, Azaria Dash, érkezik a Habibi. Na cseh!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy tényleg vérbeli, ikonikus rap dal 1992-ből. A zenei alapot DJ Maxnak lehet köszönheti, azt talán kevesen tudják, hogy eredetileg az NW-vel ismert Ice Cube-nak, vagy pedig Cypress Hill-nek is felajánlotta, ami után ők nem éltek a lehetőséggel House of Pain frontembere Everlast írt rá szöveget, ezzel megalkotva a történelem egyik legnagyobb underground és mainstream slágerét. Érkezik tehát a House of Pain és a Jump Around. Én már velük búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit, a nektek szuper napot, a mikrofon.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You, Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Átvizsgálja a kormány a Hungary Helps programot. Még mindig sokan nem kötik be magukat utazáskor. Élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az okostányér országos diák tudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizonynál gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
2: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban, országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és tudjátok, a hétfő az mindig szembenézés a teendőkkel, a péntek pedig farkasszem a hétvégével, úgyhogy ezt kezdjük el most együtt, hogyha esetleg hívnátok minket, akkor a Viberünk az adott, egyébként pedig élvezzük a Weekend és Playboy kártidalát, ami nem szabja meg, hogy mikor hal, csak annyit tesz, hogy time lesz.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, chowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rapid Up R&B. Hogyha egy átlagos járgány lenne alattatok, akkor simán lehet, hogy fennakadnátok ezen a napon, de érkezik Dessy Shankfly az SUV.

96.4 Bass FM, Rapiba per MB. Ez egy 2020-as Zsúdló és Lil Frex szám, de hát igen, csak működik, hiszen nagyon sok mindenki érzi, úgyhogy még inkább csalogatná be a pénzt a saját zsebébe. A görbetükör a lejben érkezik.

96.4 Bass FM, Repipap R&B, érkezik az a Manuel és Morjonez dal, ami egy egész boszorkány konyha, szerelem, káosz, és valószínűleg egy olyan kapcsolat, amiből a barátnőid már az első randin megpróbálnának kimenteni. Hogyha szeretitek azt, amikor egy dalban több a vörös zászló, mint egy kínai felvonuláson, akkor nyomjátok rá a hangerőt a Buduba Bar.

0: 96.4 Bills FM, Happy Pop R&B, ahol ma sem kell egyedül végigvinnetek a napot, hogyha a pénteknek van poros része, akkor érkezünk az összes takarítószerünkkel. Pöröd a Jacket és az Agora Hills.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Manuel és Tidenivel megyünk tovább. Tudjátok, van az a mondás, hogy ne feszíts tovább a húrt. Ma meg már 10 000-eket fizetünk ki.

96.1 Bész FM, Repipap RMB, ezt a rádiót nem kell a bokor mögül keresgélnetek. Ott vagyunk online is veletek, www.bészfm.hu, megy rá a barna lány.

96.1 Bass FM, RMB, Post Malone olyan lazán adja elő a luxus életszínvonalát, mint hogyha 20 évvel ezelőttről megtaláltad volna a nagyapád gatyamadzagját. Wolf.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Van az a helyzet, amikor valakinek már annyira jól megy, hogy még a problémái is prémium kategóriásak. A Sebeng meg konkrétan úgy hangzik, mint amikor valaki nem tud mit mondani arra, hogy nem jó újság. Drake, taljon a bass-re.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Gyertek rá a péntek hangulatra, tényleg a legjobb helyen jártok, hogyha ezt keresitek. Érkezik VZ Részműves a Várj Meggel.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Revive by R&B. Érkezik Molly, aki konkrétan világszerte kompatibilissá tette a táncparkettet a csípőrázással. Shake it to the max.

96 egy Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha a kemény munkahét után csak egyetlen indokot keresel arra, hogy miért menj el egy kicsit lazítani a haverokkal, akkor meghoztam Rampa

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B érkezik Tidenitől a Szeretsz-e. Már a cím is egy olyan kérdés, amit általában akkor tesz fel az ember, amikor pontosan tudja, hogy fájni fog rá a válasz. Tideni pedig nem aprózza el. A szerelem, bizonytalanság, sértett egó, vagyis a romantika magyarosított változata ott érkezik, ahol a beszéljük meg helyett inkább születik egy dal. Hogyha így vagytok, akkor jó helyen jártok, Szeretsz-e.

0: 96.1 Bills FM, Red Hibát pár MB-t, még egy fantasztikus hétvégébe vezető óra a miénk, úgyhogy gyertek rá, én Faragó Janka vagyok, Dess Jánkfáj, Azzi pedig behozza, hogy pak-pak.
1: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka ez.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Létezik az a kellemetlen, kicsit toxikus magabiztosság, amitől a pszichológusnak már az első rendelés után csillog a szeme. Ezt az érzést hozzá el a BSV és Nagy Bogi, amikor az enyém vagy, inkább negatívum. Itt a 96.1 Bass FM-en, Always Be Mine.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Tideni ebben a dalban olyan mondatokat is felcsillant, amit az ember sokszor egy szakítás után csak azért dob be, hogy a másik fél még véletlenül se tudjon aludni. Ez a majd rájössz, hogy mit veszítettél, és hogy mit tettél velem életérzés. Magyarul nem elmegyek, csak hagyok magam után egy kis érzelmi romhalmaszt. Itt a Bills

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. A következő számot Tyler nem arra használja, hogy szabadkozzon, hogy csak egy 2500-as póló van rajta, hanem egyértelműen beholdol a Chanelnek.

felemelem, ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem, ha ó, ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, arcsotok velem. Erre mit mondasz?

0: XFM. 96.4 Bass FM.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do

0: 96.1 Bass FM, Rapivap R&B és a hétvége is, úgyhogy mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok. Ráhangolhattok Breda Biával, én pedig Faragó Janka vagyok, és vigyázzatok magatokra. Hello, hello!
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Koi Lorey úgy gondolja, hogy a csajok is lehetnek igazi játékosok. El is énekli nekünk a következő trackben, Players, Ibiza.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Megtaláltok minket a social médiában. Csatlakozhatok hozzánk a Facebookon és Instagramon is. Csak a like-ra vagy a követésre kell koppintani a Biz FM Hungary oldalakon. Érkezik VG, ez a Jamaica, a Biz

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Doja Cat világkörüli turnéra indul, a support artistja pedig nem más, mint Laró lesz. Egyelőre csak az amerikai dátumok vannak biztosra bejelentve, de reméljük, hogy Európába is eljön majd. Pörögtől az Agora Hills, itt a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Pár hónapja Glorillát azzal támadták a rajongói, hogy többet van a kosárpályán, mint a stúdióban. Ezt vette a rapper hölgy, és azóta egy csomó droppolt már, például pénteken is jön egy újja. Pörög a Megan Thee Stallionnal közös wannabe, a Bissen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögdestől a Winnie Pooh, úgyhogy hangot fel a

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4.
1: Peace FM. Rap.
2: Hip-hop.
1: R&B.
3: Yo.
1: Peace.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. The Notorious B.I.G., azaz Biggie is egy volt azok közül, akik sohasem használnak füzetet a stúdióban. Az ikonikus rímképleteket, a történeteket fejben rakta össze, miközben az alapot hallgatta, majd besélt át a mikrofonhoz, és egyben felnyomta az egészet. Pörögtől a Hypnotize.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Juhász Mártonnal megyünk tovább, akinek nem ez a fellépő neve, hanem az, hogy Jude Law. Pöröktől le a sötét, a 96.4 BSFM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Barbados első nemzeti hősével megyünk tovább. 2021-ben, amikor Barbados hivatalosan is köztársasággá vált és elszakadt a brit koronától, Rihannát választották meg az első nemzeti hősnek. Érkezik tőle a What's My Name Drake-kel közösen, itt a 96.4.

0: the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
1: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
2: Már is folytatjuk. A következő órát Manuel és a Négyó nyitja majd. Itt a 96.4 Beast FM-en.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencem pörög, ez a California Love. Érkezik Tupac, Dr. Dre és Roger Troutman a 96 Biz FM-en.

96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Floridával megyünk tovább, akinek 11 trackje is bejutott a top 10-be, és ebből 3 el is érte az első helyezést. Öröktől lesz Stage the Gemini-től és Lucas-tól a GDFR.

0: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Katinak pörög nem sokára a Diva, Jude Dottól és Dash-től. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik is a dal, itt a Bass-en.
1: Meló van,

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Rap.
1: R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen.
1: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

0: 96.4 Beez FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Méghozzá Doja Cattel, akiről az a pletyka járja, hogy új albumot készíthet a háttérben. Nem sokára pörög tőle az Agora Hills. Itt a Beez-en.
2: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Pörgetem a menőbbnél menőbb beateket, külföldi és hazai zenéket is. Most például érkezik T-Deni, ez tőle a Wow, itt a BFM.

0: Rövid közlekedés.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. A második kerületben lassú a haladás a Csalogány utcában, a Jurányi utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik a Diazmenta, ez a méreg, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. 2019 végén jelent meg The Weeknd Blinding Lights című zenéje, és a mai napig tartja a Spotify-on az első helyezést a leghallgatottabb listán. Pörög is a dal, itt a Vészen.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Tate McRae, Tit for Tat című zenéjével köszönök el tőletek, mert nem sokára Revolution átveszi a stúdiót. További kellemes délután kívánok!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Brita Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution pedig a Schwindlerrel köszön be nem sokára, Pifutól és Marics Petitől, itt a Bészen.
0: Műsorajánló.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától majd indul a mix műsor, de addig még jó pár dal szól, mint ez a Kidding dal. Ez a Dead Wrong.

0: Uyeke, dama, uyeke, jello, uyeke, jowo, uyeke, uyeke, uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti fasorban. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jabberrel, tőle is szóljon Stars című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Metro Boomin, Future és Chris Brown Master 3-asa után magyar vizekre vezünk. Érkezik az ifjú tehetség Belánó, tőle is szóljon a Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM. Sun is down, freezing cold. That's how we already know.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A legaljáról indultam el a portból. Emlékszem, annó mindig kilógtam a sorból, de most én vagyok, aki

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Turzó utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon Need You című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

hallgatni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop.

0: Pickable.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Az Erja és Des barátsága bizony nem ma kötteted, és most érkezik egy olyan dal, ami meghatározza a közös munkájukat. Jöjjön első nagy slágerük, Réd címmel, itt a BSFM-en.

0: 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BFM, Rappi Pap R&B. Pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show. Gyertek velünk egészen éjfélig. A lemezjátszó mögött 10 és 11 óra között DJ Nes, 11 és éjfél között pedig DJ Venom lesz a vendégem, de addig még egy jó kis fenékrázós dalt lepörgetek nektek. Jön DJ Snake, J Balvin és Tyga 3-asa, azaz a Loco Contigo című daluk itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is, 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom. Most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en. Na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: T-Nice, Snoop Dogg és Ne-Yo és az a bizonyos No Plans for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, megígértem nektek 8 és 9 között, megígértem 9 és 10 között, és nolám, tatarará, itt van velem DJ Nespin minden pénteken 10 és 11 óra között, hello!
1: Oh yeah, szevasz Revo, én is üdvözlök mindenkit!
0: Jó, fenékrázósan kezdünk egyből, szóval már most már azt jelenti, hogy a csajoknak fogunk kedvezni?
1: Én úgy gondoltam már, de alapvetően különben mi is eltáncikálhatunk itt, csak hát legalább az alakunkon javít
0: valami. Jobban rázom, mint Adi Kiminás.
1: Ez most igaz, menjünk a Superfly-ba.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, házi gizda.
1: Úgy döntöttem, hogy ne csak a csajoknak legyen tornaóra, ugye Segrázi, hanem legyen a srácoknak is. Most van egy kis kezeket fel, és akkor megyünk tovább itt péntek este a Superfly Radio Show-ban együtt.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között. DJ Nash. Nem finomkodsz azért, jó, kenegeted szépen itt a beateket, jó van.
1: Igen, arra gondoltam, hogy egy picit magunkat is mozgassuk. Meg múltkor beszéltük, hogy micsoda mozgásunk van itt bent a stúdióban.
0: Hát meg amúgy is.
1: Persze, amúgy is, de hát azt itt nem látják, úgyhogy haladunk további szépen a Superfly-ban.

0: 96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött. 10 és 11 óra között minden pénteken DJ-nes. Telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni 0620-964-9999-es számon. Jeleztek a csajok, csak szólok, hogy fenékrázást kérnek. Többen is jelezték, úgyhogy...
1: Oda néz, ráéreztek.
0: Akkor komolyan. Viszont eleget teszünk
1: neki. Persze, az egyik kedvencemmel megyünk tovább. Drake One Dance-ével itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá 10 és 11 óra között, mint minden pénteken bizony 2024-ben is. A lemezjátszó mögött DJ Nash, az elmúlt egy órában ugyanis ő pirította nektek a fenékrázást, a bólogatást, a mindent. Adja is át a stafétabotot, ugyanis 11-től a lemezjátszó mögött DJ Venom, aki egészen éjfélig velünk lesz. Hát majdnem azt mondtam, hogy majdnem feltettem a kérdést, hogy mivel is zárunk, tehát hallom, hogy egy irgalmatlan nagy DMX szól alattunk.
1: Igen,
0: utána még azért nyugtass meg egy pár számot, még lepörgetsz.
1: Hát de szerintem egy kettőt tervezek még, úgyhogy ezekkel fogok búcsúzni mára itt a Superfly Radio Show-ban. Szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok méghozzá, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött, 11 és éjfél között. DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon-nagyon szuper estét kívánok mindenkinek!
0: Oh, lalalala, micsoda kezdés, az egyik nagy kedvencem. Mik lesznek még ma itt, mesélj?
1: Bizony, egy pici dancehall hip hop ritmussal indulunk, Foxy Brown-tól érkezik, egy egyébként nemrég kerek szülinapot ünnepelt klasszikus, rajta kívül pedig ma este érkezik majd Jay-Z, itt lesz 50 Cent, hallgattok igazi R&B klasszikusokat is.

0: 95.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között. A lemezjátszó mögött DJ Venom, mivel gurulunk tovább?
1: Mindenki megpörgetheti a folytatásban a G-G-G-G-G-Unit platina nyakláncát, hogyha éppen az van rajta, vezetés vagy ott

0: criminal. 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok még minden pénteken, 2026-ban is, akármi történik, 11 és évfél között a lemezjátszók mögött DJ Venom, kíváncsi vagyok, hogy mivel gurulunk tovább.
1: A mai mixben már hallattatok Scott Storch beat-et, ugye a Pop in Them Tanks is egy hozzá kapcsolódó klasszikus, és hát a folytatásban is az ő egyik legkomolyabb beat-je érkezik, ez a Lean Back, természetesen a Fat Joe vezette Terror Squad-tól, itt a 96.4 Bass FM-en, yes. Superfly! Fly!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mind minden pénteken, srácok, 11 és éjfél között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezután mi lesz? Bólogatunk, kicsit lelassulunk, mi történik?
1: Egy igazi platina trióval folytatjuk. Wow. Érkezik Timbaland beaten, ének tekintetben Justin Timberlake, rap tekintetben pedig 50 Cent, ez az EO Technology.
0: Yeah, boy!

0: 94.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Nash, DJ Venom és Jómagam Revolution munkatára, a péntek esti Superfly, de senkit nem vagyunk szombaton sem kiváló dalok nélkül, ugyanis 8 és évfél között Breda Bia és Ben Junior elhúzza a nótátokat. No de vissza a mába, Venom, mivel zárod a szettedet?
1: Snoop Dogg egyik alter egója következik, több is van neki, Snoopzilla néven funkot csinált, Snoop Lion néven pedig irány Jamaica.
0: Yes!

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.